tara tara koera tara tara tara taro tara tara koera tara tara tara taro tara tara koera tara tara tara taro tara tara koera tara tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara taro tara tara